0: Ez a Lamecsó hangja. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Namíbia, Nauru, Nepál, Hollandia, Új-Zéland, Nicaragua, Niger, Nigéria és Norvégia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Ez itt a lakmacsunk. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Közvetlen értékesítés. A közvetlen értékesítés, sales pitch, Philip K. Dick egyik novellája, amelyet 1953-ban írt, és 1954-ben a Future Science Fiction magazin júniusi számában jelent meg. Magyarul a Lenna Sivár Földön című novellás kötetben olvasható.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Mémelés.
2: És ugye volt egy ilyen szitu, hogy a British Múzeum így begyűjtött a világ minden tájáról.
5: Dolgokat.
2: És van. Ugye most vannak ilyen restitúciós ügyek, hogy nem szolgáltatja vissza őket. És ugye ez egy ilyen veszekedős szitu, ez a Mary Story című film, és akkor a feleségével veszekszik, de ugye nem, és így beleüt a falba a következő képen.
6: Lamacsun

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: A Lamacsú Rádiót hallgatjátok, ez a Lamacsú Presents című műsor, ahol mindenféle megjelenést, újdonságot mutatunk be. Én Bettina vagyok a rádió oldaláról, és itt van velem a Kortárs Ékszerhét Budapest, és itt van mindenki a szervező csapatból. Megyünk egy kört, név szerint Seprényi Georgina.
1: Sziasztok!
0: Tengely Nóra.
2: Sziasztok!
0: Bíró Zsófia Gizella.
3: Sziasztok!
0: És Roskó Mária.
4: Sziasztok!
0: Sziasztok! Szerintem ilyen bemelegítésnek meséltek magatokról, így mindenki, ki miben van, aztán pedig az Ékszerhétről. És akkor majd így mélyebben megyünk bele. Ki szeretné kezdeni? Mindenki sorra fog kerülni.
3: Talán a legidősebb tagunk.
1: Jó, én Tengely Nóri vagyok, és ékszertervező, ékszertervezéssel foglalkozom a gyakorlatban is. Egyedi megrendeléseket, illetve saját kreációkkal foglalkozom, és ez már a hatodik alkalom, hogy a szervezésében, úgyhogy minden évben egyre izgalmasabb a programunk. Próbálunk minél színesebb palettát nyújtani a közönségnek, egyrészt a szakmainak, másrészt pedig az érdeklődőknek, a külsős érdeklődőknek.
0: Menjünk akkor jobbra. Nektek jobbra.
3: Igen, hát azt hiszem, én követem Nórit a sorba. Én is így pár év után keveredtem csak bele az ékszerhét szervezésébe. Én is egyébként alkotó vagyok, saját ékszereket is készítek, de hát az életünknek egy nagy részét azt hiszem, hogy ez az ékszerhét teszi ki. Úgyhogy körülbelül úgy a nyár az, amikor már nagyon belendül, és már szinte csak ezzel tudunk foglalkozni. Most jelenleg négyen vagyunk szervezők, és van pár olyan segítőnk, aki így rövidebb távon, de azért besegít a szervezésbe, vagy a háttérmunkálatokba, mint például a grafikusunk az egyik, meg vannak állandó fotós, meg fordító munkatársak is.
0: Uh-huh. Marci?
4: Én bölcsészből lett ékszertervező vagyok. Érdekes kombináció, de talán ez néha látszik a munkáimnak a hátterén is. Tavaly csatlakoztam a csapathoz, de már régóta figyeltem a munkájukat, és nagyon izgalmasnak találtam, úgyhogy örülök, hogy végre én is része lehetek. Dél-Koreában élek most egyébként, csak hazajöttem erre a nyerre, meg akkor maradok is még az Ékszerhét szervezésére, és utána megyek vissza.
0: Na hát örülök, hogy itt vagytok. Amúgy mindenki itt van a stúdióban, úgyhogy szuper élőben beszélgetni. Gina, így végül, de nem utolsó sorban.
1: Én ékszerészként és ékszerbecsüsként végeztem, most pedig a Metun hallgatok dizájnkultúrát, és én amióta csak belekeveredtem ebbe az iparágba, azóta táborral néztem a lányokat, hogy szerintem hiánypótló, amit így csinálnak minden ősszel, immáron 9. alkalommal, és tavaly csatlakoztam abban a formában, hogy segítettem a háttérmunkálatokba, és idén már teljes gőzzel a csapatot erősítem, amit nagyon köszönöm.
0: Na, mert a mindent érintettetek, még azt így elmesélitek, hogy ki, hogy van-e ilyen fix feladat, hogy ki mit csinál amúgy a csapaton belül, vagy mindenki mindenfélét?
1: Mindenkinek vannak erősségei, amit ki szoktunk használni. Marci fordító ereje szerintem elengedhetetlen a csapatban, illetve a Nóri meg a Marci nagyon erősek a kreatív szövegírásban, sokszor támaszkodunk rájuk ebben. Zsófi pedig a mindennek az átlátója szerintem, tehát hogyha a Zsófi nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne összerenteni így minden.
5: Így van, a Gina pedig kezeli az összes média platformunkat, és egyébként pedig teljesen szétoszlanak a feladatok, mert igazából annyira adhok jellegű dolgok jönnek be, főleg most tehát az utolsó időszakban, hogy szerintem teljesen az van, hogy úristen, kinek van egy picit több ideje, ki tud több gondot fordítani bizonyos feladatokra, úgyhogy ez szerintem most például a Zsófi nagyon tartja a grafikusunkkal a kapcsolatot, és ő az, aki az egészet közvetíti felénk, és aztán próbálja szűkíteni, hogy ne kelljen annyi dologra figyelni, szóval, hogy így teljesen változó. De vannak igen alapvető erőssége, és aztán ezen felül pedig minden más.
3: És tök vicces, én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen organikusan működik a szervezés, mert hogy furcsa, mert amúgy biztos sokan azt hiszik, hogy ez nem működik, de hogy elég demokratikus szerintem, szóval, hogy azt szokott lenni, hogy hogy kb. Mindenki tudja, hogy mi az, amit neki kéne csinálni.

0: akkor több-kevesebb sikerrel megcsinálja mindenki, amit neki kell. És egyébként meg nagyon ritka az, hogy véletlenül valamit egyszerre csinálunk meg, és akkor erről így az mondjuk egy kicsit felesleges, de általában az van, hogy mindenki megcsinálja, amit neki kell, és nem marad el semmi, azt hiszem.
1: De ugye mindenki tud mindenről, és mindent együtt döntünk el.
2: Uh-huh. És akkor mondtad, hogy immáron 9. éve van Cégszer 7. Meséljétek a kezdetekről, vagy mikor, hogy
3: az
2: honnan?
3: Az alapító csapat ugye 9 évvel ezelőtt fogadt ebbe a nagy fába, akkor vágtak fejszét, és az ő alap küldetésük az volt, hogy a magyar ékszertervezőknek biztosítsanak megjelenési lehetőséget. Ez akkor még egy rövidebb program volt, tulajdonképpen egy estés kiállításról szólt, és azért is volt akkoriban még a neve Ékszerek éjszakája, talán a legtöbben így hallottak róla korábban. Viszont ez az évek alatt kinőtte magát egy ilyen soknapos, sok helyszínes programmá, és amikor mi 3 évvel később átvettük a akkori szervezőtársakkal tőlük a stafétát, akkor megpróbáltuk kinyitni a nemzetközi kapukat, és megpróbáltunk a nemzetközi pályázattal egy ilyen intenzív vérkeringésbe bekerülni, és végtére is ehhez képest már mindenféle egyéb programot próbálunk bevonni így az Ékszer 7 programjai közé, hiszen nem csak a külsősöknek, tehát már nem csak az a lényeg, hogy az érdeklődők vagy a szélesebb közönség megismerje, hanem hogy minél tartalmasabbak legyenek ezek a programok, és ezért próbálunk maguknak, az alkotóknak is ilyen programokat szervezni, ez most workshop, vagy előadás formájában. Ugyanakkor pedig ebben az évben lesz egy ilyen extra program is, hogy...
2: Megszólítva érzem magam.
3: Igen, hiszen Betty, te fogod tartani azt a programot, ami a nemzetközi kiállításunkon fog majd végbe menni, úgyhogy majd erről hagyunk, hogy egy kicsit...
2: Igen, ez később egyébként. Ez egyébként majd egy művészetpedagógiai foglalkozás, hogy ne maradjon itt senki se. Nem tudom, ne izguljatok, hogy ez mi ez a program, amit én fog tartani, de igen.
3: Na de a lényeg az, hogy végül is ezt igyekszünk minél több területet lefedni, és azzal, hogy ilyen intenzíven bevonunk embereket ezekbe a programokba, abban bízunk, hogy sokkal nagyobb érdeklődés fog, és sokkal több megértés fogja fogadni magát a kiállítást, és talán nagyobb igény is lesz arra, hogy a későbbiekben minél több viselőt szerezzünk, hiszen az lenne fontos, hogy az emberek merjenek viselni különleges és izgalmas ékszereket, mert hogy a kortárs ékszerek valójában ez a lényege, hogy üzenetet közvetítsen, és hogy egy kommunikációs eszközként lehessen használni.
2: Na igen, ezt most jól így fűztett tovább ezt a gondolatot, mert akartam is kérdezni, hogy így kortárs ékszer, nem tudom, mik a tapasztalatok, vagy hogy érzitek, hogy ez egy milyen műfaj, vagy mizu van ezzel?
1: Szerintem még egy picit érdemes tisztázni magát a fogalmat, mert hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a kortárs mit jelent, hogy jelenteti azt, hogy a mai élő alkotók összessége által létrehozott munkák. Viszont ahogy a kortárs táncban is, vagy a kortárs műszerben is, ez jelenthet valamiféle ilyen többlet értéket is, tehát hogy valamilyen stilisztikai olyan tartalom, ami miatt ez valami más, egy szűkebb kategória, mint csak a most élő művészek által létrehozott munkák. Hát Magyarországon szerintem tényleg az utóbbi egy évtized az nagyon sokat elsül ezzel a rendezvény előtt, nagyon sokat jelentett, és egyre többen ismerik ezt a műfajt, viszont azért inkább Nyugat-Európában sokkal ismertebb, így a skandináv országban vagy Németországban. Már régebb volt, tehát már ugye a 60-as évektől kezdve találkozhattak az emberek ezekkel a típusú ékszerekkel, amikor is már nem a nemes fémnek, vagy a drága köveknek az értéke volt ezeknek a tárgyaknak az értéke, hanem inkább a tartalom volt a fontos, vagy hogyha valamilyen különleges anyag volt benne, akkor az anyagnak, a anyaghoz kapcsolódó háttértudás vagy tartalom az, ami kiemelte őket. Úgyhogy most még azért előfordul az, hogy egy-egy kiállításon mondjuk nagyon csodálkoznak azon, hogy valami nagyon furcsa olyan anyagból van, akár nem tudom, műgyantába foglalt trágyából készül egy ékszer, de hogy abszolút ez is része, és szerintem most már így egyre inkább, főleg úgy, hogy ha a képzőművészet irányába helyezzük el ezeket az X-reket, akkor így egyre nyitottabbak az emberek erre, és mi is ezen dolgozunk, meg bízunk benne, hogy ez a művészetpedagógiai foglalkozás is segíteni fog ebben.
2: Igen, én is. Nem, ez tök jó, mert szerintem azért van valami fajta távolságtartás, vagy ilyen kicsit ez az ilyen még régi módian értelmezik az emberek ezt az ékszer témát, nem?
3: Igen, és szerintem ez pont erre. Ez a lényege, hogy ezeket a korlátokat így lebontjuk, és hogy ezeket a nagyon megszokott konvenciókat, ezeket levessük, és hogy minél szélesebbre nyissuk ennek az egésznek a befogadó közösségét, és hogy valóban ezeket a sztereotípiákat, mint hogy drága kő és nemes fém, ezeket picit levetkőzzék, és sokkal inkább üzenetre, vagy technikára, vagy egyéb háttér értékekre fókuszáljanak egy ékszer láttán, és nem csupán az anyagi értékére.
2: Uh-huh. És igen, és hogy ugye van, hogy egy kiállítás tulajdonképpen ez az ékszer hét, meg ez az egész projekt, és hogy minden évben van amúgy egy tematika, meg ez a pályázat is minden évben úgy működik, hogy pályázat útján kerülnek be a műtárgyak a kiállításba.
3: Alapvetően két éves tematikában működik az esemény, ami azt jelenti, hogy a páratlan években, mint az ide is, egy darab központi kiállítással várjuk a látogatókat, amit ugye egyéb programok egészítenek ki, mint például a múzeumpedagógiai foglalkozás, amit az előbb említettek a lányok, de ezen kívül majd még számos érdekes programunk lesz, amit majd később is sütünk itt a hallgatóknak. A központi kiállítás mellett pedig egy Állíts ki! Című pályázattal is kiegészül ezekben az években az ékszer hét, amikor pedig különböző alkotóknak a saját kiállítását lehet megtekinteni. Ilyenkor akár ilyen 20-30 kiállítás is van Budapest szerte, illetve már vidéki városok is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
2: Na, az nagyon jó. Hát és akkor ez a páros év, ez azért sokkal több szervezés.
3: Nagyon merítés, sokkal több a háttér szervezés, az egyeztetés, a kiállítókkal való kontakt, tehát a kiállítókkal való kapcsolattartás. Ott alapvetően az van, hogy maga az ékszerhét fogja össze az összes kiállítást, azonban maguk a kiállítók önmaguk szervezik meg tehát ők keresik a helyszíneket, a saját programjaikat ők elítják össze, viszont ennek az egész az X-er hét így vissza alatt történik, és akkor így egy sokkal nagyobb érdeklődést tudja fogadni, és be van programozva most az utóbbi pár évben már úgy próbáltuk meg szervezni az egészet, hogy legyen egy ilyen fix időbeosztás, hogy az emberek délutánonként, a hétköznapokon minden napra esett ki 3-4 kiállítás, és akkor egy ilyen séta távolságon belül próbáltuk őket elhelyezni Budapesten belül, és hogy ezek egymást követően nyíljanak, és minél többen ilyen csoportosan tudják látogatni ezeket az eseményeket, és ez elég túl is működött most az elmúlt két alkalommal. Mindig vannak újítások, amiket minden évben próbálunk egyébként bevetni, de hogy azt gondolom, hogy ez most így az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy azért így ez egészen jól működött. És akkor igen, ez egyébként sokkal több szervezést igényel, meg rengeteg ilyen program tud ilyenkor megvalósulni. Tavaly például a Ginna tartott is egy nagyon izgalmas tárlatvezetést, és egy ilyen vezetett túrát.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy túra.
3: Igen, az egy rendes túra volt, és akkor a pesti oldalon tartotta. Úgyhogy... igen, ezek minden évben egyre változatosabb. Tehát azért mondom, hogy nem tudunk igazából egy programot mondani, mert minden évben van valami újítás, úgyhogy...
2: Igen, meg gondolom, kiállító térrel is tudtok játszani, nem csak mondjuk klasszikus galériaterek, meg ilyesmi
3: ezek is. Ilyenkor abszolút kávézóban is lehet, de egyébként mindenféle kihasználatlan üzlethelységekben, vagy...
0: Volt már pincében.
3: Igen, igen, szóval, hogy sok volt lakásban, vagy ilyen lakásszerű kialakításban, szóval így teljes mértékig nyitott, és ez szabad kezet is adunk egyébként a jelentkezőknek. Ez egyébként mindig úgy van, hogy úgy jelentkeznek, hogy az alkotók egyrészt a munkáikkal, másrészt a magának a kiállításnak a koncepciójával, és ezt mi szoktuk elbírálni a szervezőcsapat. És ez annyiban más, hogy mondjuk például a nemzetközi kiállításhozok mindig van egy külsős zsűri, aki elbírálja, hogy milyen munkák kerülhetnek be. Itt ebben az esetben viszont ez a mi felelősségünk, hogy kit engedünk kiállítani.
2: Hát ez is nagy felelősség azért ti is. Ez ne úgy beszélj magatokról, mint hanem egy elég jó zsűri lenne ez is, úgyhogy tök jó, hogy van ez a váltakozó év is nektek is szerintem ilyen változatos.
3: Igen.
2: A szervezés szempontjából, meg akkor idén van a páratlan év, ugye?
0: Igen.
3: Igen.
2: Uh-huh. És hol lesz a kiállítás idén?
0: Idén is a hibrid. Igazából visszatérő helyszín. Nem mondom, hogy mindig, de most tavaly is, hát igen, harmadik alkalommal a Hybrid Art Space galériában lesz a kiállítás, ami a Galamb utca 6 számon található a belvárosban. Szóval ez egy szuper helyszín, nagyon szeretjük, mert egy nagyon tágas tér, semleges falak, szóval jól lehet installálni, nem szól bele semmi a látványba. És egyébként meg volt már olyan évünk, hogy például az Iparművészeti Múzeum részét képező Rád György villába volt a kiállítás, amiről tudni kell, hogy ez egy szecessziós épület, tehát be van rendezve, és abba a térbe is egyébként szerintem jól tudtak mutatni a kortársékszerek, kicsit elszeparálva annyira, hogy külön vitrínbe, meg szóval azért igyekeztünk egy kicsit megtartani a helyüket, vagy hogy egy kicsit más legyen, ne olvadjanak annyira be a szecessziós műtárgyak közé, de hogy ez is tök jól tudott működni, szóval igazából ez rajtunk múlik, hogy hol szervezzük meg.
2: Uh-huh. És akkor ezt a nemzetközi kiállítást nem ti zsűrizitek, viszont ti kuráljátok a kiállítást? Vagy azt is a zsűri?
1: Hát mi rendezzük, úgy mondanám, hogy a zsűri választja ki az alkotókat, és akkor mi igazából a rendezésre tudunk hozzátenni.
2: Uh-huh. Igen, úgy értettem.
1: Igen, igen. Aztán. És
3: a
1: most
3: zsűri
1: és a zsűri kiválasztása van, igen, tudjuk befolyásolni. Igen, de azért ez is egy fontos szempont, mert ugye azért hiába elvileg a zsűrizéskor ugye ízlést különböző, tehát érdeklődést háttérbe tesz az ember, de azért mégsem lehet ugye teljesen. Úgyhogy valamilyen szinten ezt is ugye azért befolyásolja. Amit most például idén meg fogunk valósítani, hogy lesznek egy picit interaktívabbá tesszük a kiállítást, mint az előző években, és segíteni fogjuk a nézőket a térben különböző kérdésekkel, irányítjuk majd a figyelmüket.
0: Igen, lesz egy kis tematika, vagy legalábbis ha lehet ezt így mondani, hogy kérdezted, hogy milyen felelősségünk vagy, hogy mennyire szólunk bele a kiállításban. Na például ez egy olyan terület, ugye, amiben így, amikor beérkeznek a pályázatok, akkor nyilván mi is látjuk őket, elolvassuk a koncepció leírásokat, és a zsűrizés után, amikor már megvan a darabszám, vagy hogy ki kerültek be a pályázatra, akkor most idén azt találtuk ki, hogy megpróbáljuk tematizálni a beérkezett pályamunkákat, ami azt jelenti, hogy kiválasztottunk 6 szempontot, ami szerint csoportosítottuk a tárgyakat, de csak úgy nagyjából megérzése, tehát ez nem ilyen kőbevésett tematika, csak hogy kicsit segítsük, ahogy Marcsi mondta, ezzel közelebb hozni a nézőknek majd az ékszereket, és ilyesmi témák vannak, hogy azok az ékszerek, amik az egyéni valamilyen egyéni inspirációból egy bizonyos kompozícióra épültek, az ékszer és a test kapcsolata, ami egy kicsit ilyen önismereti jellegű, akkor van egy kicsit azok a típusú ékszerek, amik a játékra, humorra alapoznak, a globális problémák, a társadalomkritika, és azok az ékszerek, amik egy ilyen érzéki csalódás, valamilyen szinten a látvány befolyásolja a te érzékelésedet, hogy hogyan értelmezed a tárgyat.
3: Uh-huh. És ami még lényeges, hogy ugye bár a reakció, tehát hogy azért...
2: Igen, ezt mondjuk ki.
1: Igen,
3: a cím. Erre akartam rá. A reaction, tehát hogy ezért is lett most ilyen interaktív maga a kiállító tér, hogy maga erre a felhívó szóra is reflektáljon, és hogy egy picit magukat a befogadókat is reakcióra késztesse, és ennek kapcsán született ez a koncepció.
2: Uh-huh. A pályázat is ugye ez volt, a reakció, és ahogy olvastam így, amit ti írtátok gondolom a pályázati felhívást, hogy ilyen tök jó dolgok voltak, ez a, akár csak az ilyen testi reakció, kémiai reakció, mindenféle, úgyhogy tök jó, hogy ezt így kicsit kiemeltétek, mert és meg így milyen arányban érkeztek be, vagy úgy egységesek ezek a szekciók?
0: Egyébként nem annyira egységes, van, ami nagyon kedvelt, szerintem az önismereti kérdések mostanában nagyon tipikusak, ezért is lett az egyik workshop programunk kicsit erre alapozva, erre a témára a Lőrinc Rékával egy ilyen önismereti, hát mi hívjuk önismereti workshopnak, amúgy hivatalosan nem önismereti workshop, de hogy egy olyan jellegű foglalkozás, ahol segíteni fog a Réka abban, hogy az alkotók azokat a gátlásokat, vagy azokat az ilyen problémákat, amiken a művészeti alkotás folyamatában nem tudnak tovább lendülni, azokon valahogy így segítsen. Tehát egy olyan technikákat fogok szerintem javasolni, amik ebbe segítenek. És szóval ezt vettük észre, hogy például az önismereti jellegű tárgyak, az viszonylag most így több volt, mint az eddigi években. Uh-huh. De mi volt még a kérdés?
2: Ez volt, igen. És mondjuk korábbi években milyen témák voltak? Csak így dobáljuk be.
0: Hát például tavaly...
1: Paradox.
0: Idol.
3: Az Idol az még egy kivétel volt, mert az egy meghívásos alapú egy kiállítás volt. Ott igazából a nemzetközi ékszertervezésnek a legnagyobbjainak a munkáit mutatta be. Ez szintén a Rágy György Villában volt bemutatva. És szóval az egy ilyen meghívásos alapon működő kiállítás volt, nem pedig pályázat, de alapvetően inkább a pályázat az, ami jellemző a programunkra. Egyébként az első, amit szerveztünk, az a szimbiózis volt, vagyis amiben én részt vettem,
2: De akkor tök jó, hogy ilyen tágan hagyják.
1: Ja, végül az előző csapat is, meg mi is éppen gondolkodunk, hogy az a maga az a fogalom, ez egy konkrétan kapcsolódhasson sok területhez, igen. De mégis azért annyira nyitva hagyjuk, hogy sokan tudjanak erre alkotni.
3: Uh-huh. És egyébként évről évben nagyobb az érdeklődés, úgyhogy idén 150 alkotó jelentkezett a nemzetközi pályázatra, amiből végül a zsűrink, akikről még egyébként nem beszéltünk.
2: Igen, ez lett volna.
3: Választottak ki. Az idei zsűri 3 fős volt, Magyarországról a képviseletünk az Fábián Veronika volt, akinek a tárgyai főként így az ékszerség határait vizsgálják, aztán csatlakozott hozzánk Júlia Mária Künnap, egy észt tervező alkotóművész, aki pedig ilyen igencsak érdekes, kicsit ilyen fluid hatású, megrökkentő drága kölcsiszolásokról híres, illetve a belga David Hüike, aki pedig egy ilyen különleges granulációs technológiával készít nem kifejezetten ékszereket, inkább tárgyakat, szobrokat. Uh-huh. És ami különlegesség is a témához vág, hogy eddig a nemzetközi kiállításunkon, a központi kiállításunkon mindig a pályázóknak a munkáit láthattuk, de ezt idén kiegészítettük, és idén a zsűri tagoknak is meg lehet nézni a munkáik közül párat.
2: Ó, szuper. És akkor lesznek díjazottak a kiállításon. Ezt még nyilván nem fogjuk megtudni ebből az adásból, de hogy milyen díjak vannak, vagy mik a... Erről beszélünk, nem muszáj. Engem érdekel, mint magánember.
3: Igazából ugye a nemzetközi nyitás az ebben a dologban is megnyilvánult, hogy próbálunk olyan kapcsolatokat kialakítani különböző hasonló eseményekkel, akik szintén ilyen ékszerhetes programokat szerveznek. Két galéria csatlakozott hozzánk, tavaly volt az első alkalom, és ez a második alkalom, hogy két galéria is csatlakozott hozzánk. Az egyik az a Portugáliában, Portóban található Tinker Lab galéria, a másik pedig az Alice Floriano Brazíliából. Úgyhogy ők is választanak egy-egy alkotót, akiket majd képviselnek az Alice Floriano egyéves képviseletet ajánlott, a Portói galéria pedig egy hónapos kiállításra hívja vendégül a kiválasztottat, illetve ingyenes részvételt biztosítanak az autoron Bukarestben majd jövőre.
1: magyar vonatkozásai is vannak a díjaknak, mert a Fische, igen, a Fische díj, ami egy kiállítási lehetőség a Fische galériában.
2: Oldjuk fel a Fische szót.
1: Fiatal iparművészek stúdiója egyesület. Évek óta a Kortárs Ékszeri Budapestnek a háttérszervezete és segítője. Nagyon sok téren, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. A másik magyar vonatkozás a díjak tekintetében pedig az Oktogon díj, ami pedig egy interjú, vagy egy cikk megjelenése lesz az Oktogon magazinban.
0: Uh-huh. Az online magazinban.
1: Uh-huh. Ami nagyon egy fontos lépés szerintem afelé, hogy az ékszert kihúzzuk ebből az ékszeres katujából.
2: Ebből a státuszból.
0: És lesz még egy díjunk, ami tök idén itt teljesen egyedi, hogy megvalósulhat, reméljük. Ez a közönségdíj, amit a kiállításon a látogatók tudnak majd kiválasztani, tehát szavazni lehet majd, és a finisszázson, ami október 6-án pénteken lesz, ott fogjuk majd kihirdetni a nyertest. Úgyhogy nagyon izgalmas, és mindenkit búzítunk, hogy jöjjön el a finisszázsra is, mert az is egy jó esemény.
2: Uh-huh. És a megnyitó mikor lesz? Ez még nem hangzott el.
3: Szeptember 22, 19 óra, Hybrid Art Space Galéria, Galamb utca 6.
2: Igen,
4: én Zsófit azzal akartam kiegészíteni, hogy ezt az egész díjtémát, hogy egyébként a páros években még több becsatlakozó díj szokott lenni, hiszen olyankor a csoportos kiállításokat is díjazni szoktuk, uh-huh. Úgyhogy ennél még sokkal több is lehet számítani jövőre.
2: Igen, majd jövőre is csinálunk egy beszélgetést. De ami még elhangzott, azok a kapcsolódó programok, ugye Lőrinc Rékát érintettétek. Milyen program lesz még?
4: Ezen felül az egyik zsűritagunk David Hülke fog előadást tartani a MOME-nak az együttműködésével jött létre ez a lecture lehetőség, amikor az ő szakmai életéről tudunk majd beszélni, illetve arról a különleges technikáról, amit ő alkalmaz, ez a granulációs technika. Ez pedig a MOME auditoriumban lesz, a megnyitót követő szombaton, ami azt jelenti, hogy 23-án 10 óra 30-kor a MOME auditoriumban.
3: Ezt mondnák, hogy MOME művészeti egyetem, igen. Csak azért, hogy nehogy az.
2: Igen. Nehogy. Tényleg vannak itt ilyen, ha nem tudnál valaki, de igen. MOME.
4: Tehát a MOME nagy művészeti egyetemnek az auditoriumában.
2: Szuper. További kapcsolódó.
0: Szóval ez egy nagyon izgalmas tárlatvezetésünk, amit Hanvai Kinga, az MNB Art and Culture-nek a művészeti divíziójának vezetője fog tartani. Nem tudom, hogy elmondom azért így a hallgató kedvéért is, hogy az MNB-nek van egy saját műgyűjteménye, amiből kiállításokat szoktak szervezni, itthon is, külföldön is, tehát egy elég nagyszabású kiállításokat szoktak belőle szervezni, és Hanvai Kinga elvállalta, hogy egy kettős tárlatvezetést fog csinálni a mi kiállított nemzetközi anyagunkból és a saját műgyűjteményüknek az anyagából, ami azt jelenti, hogy nem csak a Hybrid Art Space-ben lesz ugye a tárlatvezetés, hanem a MNB székházában is, ami egy nagyon különleges dolog, mert oda nem halandó ember nem tud belépni, szóval ezt nagyon ajánljuk a látogatók figyelmébe, igen.
2: Na, hát ezt akkor mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a programot, hogy...
1: Hát még olyanok hát, vannak, amik nem nyitottak, hogy hát így ilyen egyetemekkel együttműködés, design, management, szakosok jönnek. Szóval a nagy közönség számára ezek nem indottak, de hogy amúgy meg a jövő generációjának a...
2: Művelésére.
1: Igen.
3: A megnyitó esemény. 22-én kerül sor a megnyitóra, ahol a Dávid Hülke is, illetve a Fábián Veronika is részt vesz. Ők is mondanak pár bemutatkozó mondatot, illetve pár összefoglaló mondatot a kiállítási anyagról, és ekkor kerül sor az öt említett díjnak a kiosztására is, illetve ugye majd akkor egy hatodik díj kerül a végén átadásra a finiszes alkalmával, október 6-án.
2: Ja, és ehhez van ez az ilyen interaktív, szavazós.
3: Így van, igen. Amit majd aznaptól lehet, 22-től lehet, aha, szavazni, igen.
2: Aha, az tök jó.
1: És a külföldi díjazók, akik még nem tudnak itt tenni, ők meg videóüzenet formájában jelentkeznek majd ki hatalmas rangkivetítve a falra. És most már jelezték a külföldi kiállítók többen is, hogy eljönnek Budapestre a megnyitóra, meg a másnapi lecture-re, aminek nagyon örülünk, mert ez is egyik cél, hogy bekapcsoljuk a magyar alkotókat a nemzetközi vérkeringésbe.
2: Így van. És akkor a már említett program még így a végére, ami nem azért készült az interjú, vagy nem azért, hogy én ülök itt, mert hogy én fogom tartani, csak hogy ez egy művészetpedagógiai foglalkozás lesz, mert én ezzel foglalkozom, múzeumpedagógusként dolgozom a Ludwig Múzeumban, és szoktam workshopokat tartani, mert fontosnak tartom azt, hogy én kortárs művészettel foglalkozom, de valahol nekem egyébként ez a kortárs design, ez izgi, meg ékszertervezés, úgyhogy nekem is kicsit új ez a terület, de hogy közben meg tök szuper az, hogy ez nem feltétlenül szakmai közönségnek szóló program lesz, és hogy közösen felfedezzük, hogy ez, amit már meséltél, ezek az ilyen formai, meg tartalmi elemek mondjuk hogyan lehet őket értelmezni, vagy elemezni közösen, és hogy az egészben az még ilyen extra, hogy valami alkotós feladat is lesz. Úgyhogy ez regisztrációs, bejelentkezős.
4: Összes pontos program leírást és dátumokat és minden fontos információt elértek a közösségi oldalainkon. Az Instagramon és a Facebookon Budapest Jewelry Week néven találtok meg minket, illetve van egy még informatívabb honlapunk, ahol egyszerre mindent meg tudtok nézni, és tudtok tájékozódni, meg itt tudtok jelentkezni ezekre a programokra.
2: Igen. Viszont ez egyébként egy ilyen kellemes lekerekítése lehetett.
0: Volna, ha nem akarnánk még elmondani valamit. Igen, mert ahogy mondtuk, hogy így több mindenkivel kapcsolatban vagyunk, aki kiállításokat szerveznek, ékszerekkel foglalkoznak, vagy csak galériájuk van, vagy valamilyen formában kapcsolódnak hozzánk. És mi évek óta együttműködünk a Szigeti Szilvi és Radnóti Tamás párossal, akik a Határtalan Dizájnt is szervezik, és az Eventuál galériában is szoktak programokat tartani. És most nem az Ékszerhét részeként, de mégis az Ékszerhét alatt kerül megrendezésre a Nature Movement című kiállítás. Ez már megnyílt, de október 7-éig látható az Eventuál galériában.
2: Szilviéket innen is üdvözöljük!
3: Emellett a program mellett pedig szeretnénk még a hallgatók figyelmébe ajánlani egy veszprémi kiállítást, amely Művészetek Házában nyílik szeptember 23-án. Ez ugye az Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósulhat meg, ahol Doknál Szonya, a Művészetek Háza szakmai igazgató helyettese és külkurátora szervezésében történik, és a Müncheni Székhelyű Galeri Bíró együttműködésével 29 európai alkotót hívtak meg kiállítani. Ebből már biztosan tudjuk, hogy többen is ellátogatnak Magyarországra, mint például Sofia Björkman vagy Tanner Werner. Kiállítás megnyitójára pedig szeptember 23-án 16 órakor kerül sor a Dubnicai Palotában.
2: Na jó, ja, akkor ezért mondtátok, hogy ez a nyár, ez ilyen grind igazából nektek végig. Bár ezt nem ti szerveztétek, de hogy kapcsolódik a...
3: Igen, és ez igazából szerintem azért jó, mert így vidéken is van, egyébként az Eventuál Galéria pedig sétatávolságával lesz a mi saját kiállításunktól, úgyhogy abszolút így ajánljuk egymásnak így a helyet. Tehát, hogy még ha valakit érdekel és eljön hozzánk, akkor egyértelműen át fogjuk küldeni az Eventuál Galériában, mert szerintem annál jobb, minél több izgalmas kiállítást fognak látni.
2: Uh-huh. És ez a szeptember, ez ilyen direkt, ilyen sok az ékszeres program, vagy ez...
3: Nem tudjuk, de a nyár az halott, tehát, hogy hát igen, ekkor indult be az élet, és már most végül is szerintem mi mindig.
1: Nem tudom, hogy az alapítók, ők is
2: szeptemberben. Ezt akartam kérdezni,
3: hogy november környékére szervezték. Hát ez a hatodik alkalom, hogy így szeptember, augusztus vége és szeptember közepére pozícionáltuk ezt az eseményt. Igazából ennek az az oka, hogy ekkor már mindenki visszatér a nyaralásból, és beindul a...
2: Még jó idő van.
1: Mm-hmm. Még igen, az is fontos.
0: Lehet kiállítástúrákat csinálni, igen, nem
1: vagy mindenki. Pont emiatt.
3: Fontos. Tényleg nagyon ideális. Igen. Tehát eddig még mindig nagyon hálás volt.
2: És akkor ez két hét Kb. Igen. És hogy ezt mindannyian akkor saját időből csináljátok?
1: Önkéntes alapon szerveződik ez a fesztivál.
2: Fesztivál.
0: Igen.
2: Kiállítás minden évben. Ti jöttök. Mit ja. Húznétek ezt hozzá?
0: Igen. De igen.
3: Így van.
0: Így van. Nagyon sok munkánk van benne a saját művészetünk kárára, mert lehet még elmondani.
2: Hát de tök jó, hogy mindannyian valahogy kapcsolódtok hozzá, meg
1: de nagyon
2: is,
1: jó érzés.
2: Vagy alkotóként is látjátok az egészet.
1: Igen, az nagyon izgalmas, hogy mind a két oldalon lenni a kiállítás rendezés, maga az alkotói oldalon is, úgyhogy talán bele tudjuk magunkat képzelni az alkotók helyébe is jobban. Meg amúgy az ilyen, nem tudom, milyen fantasztikus érzés, amikor kitalálunk valamilyen témát, és akkor 150 válasz érkezik rá.
2: Igen. Meg hát ugye nagyon... azt mondtad is, hogy a számok nőnek, szóval, hogy egyre nagyobb a láthatósága ennek a projektnek, ami szerintem most oké, hogy önkéntes alap meg minden, de hogy így látjátok, meg érzitek, hogy megéri csinálni. Meg a nemzetközi kapcsolatok is gondolom nőnek.
0: Igen, meg amit idén szintén első alkalommal találtunk ki, és tökre bízunk benne, hogy ez jól fog működni, hogy akik bekerültek a kiállításra magyar alkotók, őket kértük meg, hogy legyenek ott a kiállításon, tehát ők fogják úgymond felügyelni, aminek az a célja, hogy ők tudjanak beszélni a saját munkáikról, és hát nyilván a többiekéről is azért valamilyen szinten, amennyire a guide-ban is le lesz írva. És ez azért jó, mert akkor a látogatók személyesen is tudnak beszélgetni velük. Uh-huh. Szóval ez mint csak az önkéntesekhez kapcsolom, hogy ők is önkéntességet vállaltak igen. ebbe, ami egy tök jó dolog szerintem, hogy egy kicsit a szakmai közeget összehozza, hogy nem csak az van, hogy mi csinálunk valamit, ami most vagy jó, vagy nem jó, hanem ők is hozzátesznek ehhez, és ezáltal biztos, hogy jól sikerül, mindenki azt teszi bele, amit tud, amit akar, és ez hát önmagáért beszél szerintem.
2: Igen, hát meg hogy... ott is kicsit megtörik ez az ilyen gát, meg határ így a befogadó, meg néző, és az alkotó, meg az alkotás között meg valahogy közvetlenebb lesz.
3: Így van, mert egyébként pont a sok helyszínes kiállításnak, amikor ugye a saját szervezésű kiállítások vannak, annak pont ez a lényege, hogy személyes találkozó jöjjön létre, és személyes kapcsolat alakulhasson ki az alkotók és a befogadók között, és ez pont erre ad lehetőséget ebben az évben.
2: Uh-huh. Akkor ilyen még nem volt ezelőtt, hogy...
3: Nem.
2: Na, az tök jó. Akkor már csak ezért is megéri ilyen eseményen kívül is nyitvatartási időben amúgy látogatni, mert zárójel azzal is szokott probléma lenni, szerintem sokszor kiállításokon, hogy nem mennek csak eseményre. Vagy gondolom, a megnyitó nálatok az ilyen legnagyobb.
3: Persze, a legnagyobb, ez biztos.
2: Program.
0: Igen, de most azért lesz tényleg sok olyan, a tárlatvezetések is azért reméljük, hogy vonzóvá teszik, meg tényleg megéri elmenni, mert azért ez nem úgy van, hogy akkor egy valaki ücsörög ott, hanem általában azért akkor oda megynek az ő barátai is, akik mondjuk szintén művészek, velük is lehet uh-huh. beszélgetni, szóval igazából egy jó interakció jöhet ott létre, hogyha nem csak a megnyitóra jönnek el az érdeklődők, hanem így egy hétvégén. Sokáig leszünk nyitva, minden nap 2-től 7-ig, szombaton 11-től 7-ig.
2: A hétvégén nyitva igen, igen. is fontos, igen.
1: Igen, 17-től 7-ig, és vasárnap meg 2-től 7-ig megint. Igen.
2: Vasárnap is, azt uh-huh. Hát akkor nincs mese, el kell menni, el kell nézni. De tök jó, meg örülök, hogy én is így jobban beleláttam, vagy csak így látásból volt ismerős az egész projekt, de szerintem tényleg fontos, meg tök jó, amit csináltok, úgyhogy gratulálok. Majd
0: köszönjük.
2: Pénteken is. Nem lehetek ott személyesen, de majd találkozunk a foglalkozáson, meg aztán majd a finisszázsom, vagy a többi programon is. Úgyhogy szerintem ha nincs más, akkor lezárhatjuk szerintem.
3: Jó.
0: Okay.
2: Na, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek a stúdióba, megmeséltetek. Nektek is köszi, hogy hallgattatok bennünket, és akkor szeptember 22-én 19 órakor a megnyitóra mindenkit várnak szeretettel a lányok, és a művészek, és a műtárgyak, és mindenkinek ajánlom a többi programot is, és az egész ékszerhét programot a további évekre is, meg minden. Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttetek!
0: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk! Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Most pedig következik egy Miki szócikk.
3: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat, és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
4: Lakmacsun Rádió.
5: Ez a dal

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Most pedig következik egy wiki szócikk.
2: Warhammer 40 000. Háttere: szembenálló felek, orkok. A zűdek, ókok, a skacok. Így hívják saját magukat. Az orkok népe büdös, szemétszúró, lopkodó, agresszív, folyamatosan harcolni vágyó, nyüzsgő, makogó hordák tömkelege. Pszit nem képesek használni, ám a pszihez hasonló dolgot, a vág erejét egyesek igen, akik ezért a többiek furaskacoknak hívnak, ám ha a vág túl nagy, ezeknek a furaskacoknak akár fel is robbanhat a feje. A vág nem más, mint maga az orkok tömege. Minél több a skac, annál nagyobb a vág, és minél nagyobb a vá, annál több skacot vonz oda, hogy még annál is nagyobb legyen a vá, és így tovább.
0: Ez a lamecsú hangja. Ilyen hatott ki az Illuminati.

Oh, my God.

0: Awunyegere.
1: Really want to tone
2: in.

0: Lamacsó Rádió. A Lamacsó Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audio Drag 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
3: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Fajsztoszi korong. Szám szerinti átírás. A oldal. 02-12-13-01-18 24-40-12-29-45-07 29-29-34 02-12-04-40-33 27-45-07-12 27-44-08 02-12-06-18 kérdőjel 31-26-35 02-12-41-19-35 01-41-40-07 02-12-32-23-38 39-11
1: Lamacsun Rádió. Techfelhő ajánló.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi.

Lakmacsun Rádió. Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Thank you.

Thank you.

Walking.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

practice.

Next. Next.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

tiny seed grows into a large and

Of the

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongőr.
2: Élvezd hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
2: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világ.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: Lahmacun Rádió. Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?

I love you, Baba. Baba, go go. I love you, Baba.

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.

lottery.

Ma tu costi quanto mi accendro.

Thank you.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

Boom.

Annak

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsun.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun rádió.
2: Na mi van még?
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
4: Sziasztok! Ez a Bér. Kösz, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
1: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
2: Hello.
1: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
2: Velem.
3: Én.
1: Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
2: 21.
1: Akár. Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi a történetem nagyjából.
0: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo? Ez egy külföldi kiadó.
1: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jöjjön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
0: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
1: Csak death metal-t, meg...
2: Szigorúan csak death metal.
1: Csak death metal.
0: Helyes.
1: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
0: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt, felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
2: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni, mondva, hogyha már van
0: Csehország?
2: Egy...
0: Csehország? Igaz?
2: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
1: Cancer volt zenekarra.
2: A Cancer volt együttese, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
1: már... Az első külföld.
2: Az első, meg igen, egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajavécében volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágráb, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a Carcassos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
0: Jó lesz, jó lesz.
2: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült, tehát hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jó dumáltunk velük, adtak a viszkijükből, és nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát hogy az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk is.
1: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennél a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni, egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak, és az is nagyon jól sikerült. Az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az oszvari Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
2: Jézus maga megjelent.
1: Igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt, igazából nagyon faszal.
0: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
2: Hát...
3: Csak viccet.
2: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentrum a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor, na jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
4: Hát meg szerintem fontos ebben a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett dolga volt, hogy majd egyszer majd kurvára rakom töltényebből bajuszba azt, hogy ezért megy a gigizés, mint az állam.
2: Hosszú haja.
4: és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolga volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
0: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
4: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurosok aktív zenekarra, meg kurosokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintér. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog.
1: És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
0: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
1: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagylemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítom.
0: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
1: Igen,
2: egy hét múlva.
1: Jövő hét szombaton, 17-én a Fessusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfur nevű barátainkkal, akik meg ilyen gore-grindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen eközé az eszmélyiség köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, faszal ez.
0: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
2: abszolút
0: terv.
2: Ja, a Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
0: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, bocs, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
2: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
1: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
2: szám. Ez nem így.
5: Új az a szám, hogy nem lehet.
1: Hát a néző, az, neki első lehet, hogy nem. Játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagylemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagylemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem benne?
2: Így is van. Kezdjük is el, nem?
0: Kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
1: Köszi szépen,
2: mi köszönjük. Na.

0: Na, ez lett volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Szabadsó Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépen is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
4: Semmi sem víz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg? Ön helyen.
4: Ne feledje.
1: Lamacsun.hu/donate.

0: Dagmatyún Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

Guara, guara, guara.

Oh.

Oh.

I'm going to go to the hospital.

Azuhana.

Now we're in New Orleans.

0: Lakmacsun Rádió. Szereted
1: a
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paikka.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lakmacsun Rádió.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.